0: Égzime námadára, Csaknamarit mertáró, Rökkagó námarvate, Szandjanaka nirmarmante, Szarurog nárnak mirgyáé, Szutanar téva tépávé,
1: Szuszuk szádú szangpríte, Százó bába törki szedni, Rógné rakodlái, Japnán mitrgé parván, Dajdis távutá vétáé, Jagé vidé vise arsoé, Sima sima sada suppávó,
0: Padmáyá tambargás,
1: Kavanán kati jamfasi, Janamareso kacho kacha, Atya san gurudev, Har har simra prana dhara, Simra sastra vedichare, Man vanchanan phalpaye, Tu kya laptave murkhana,
0: Inde gautam kamarjanata,
1: Inde kau kama shatkar, Chuta dam chutpa sari, Naam bisar nana prasthana, Fat bina bodh vesyane, Nirmaloi tumaro chit, Janam janam ke gil vir jaye, Sunat kaya tayad lir pao, Saya subay nana gun gao, Bin si jaya mai bhi phele, Saas grazar naam sumal, Saas sang pave sal gana, Iyan sukhidar ke jay kaar, Kau nanak jake mastak lek, Ek simar ekko mane ahe, Mantane aap ek kalvant, Pooran poore o prabhyap, Ek ala